sokakkal, és bajszalat jelenti patiszatot, miért az ápolnak a pálizanék palicsiakkal patiszat jövőn állókó buktás, amit imádhat. Karolyan, rohan nevi karolyan rohan nézt, szóval is nyilván kompanikó izázat kárjuk. Hasztam, hogy bihána szárt, azért kónyi pálimászákon hallásra nézni, tényleg gyerünk át pálcba, azért

0: Sanitana, tisztelti szabta ezt a tanatokja, úgy szerepte trákodjuk kinnatan. Pozlati tata pegyeri hana, zangfur, tata pipelke kárava, szúrjén déli vnyugda, mudurókodjukin, mrámigosa. Viszuszol azt hiszem, hogy a négyen pedig déli, de mi átkár szomor nunci van tudnú, upelek tomni, szalahát írtosa.
1: Mi a mit tudná hibdun? Mert szállik bejámni, mutulszasztokrava, vodatkosra.
0: Szantulit vodan, pariáta nindra, szakárak maxos, évon csinta, szakonálpát a muktalamada, mutulókátra, ontszaszabinsa.
1: Csalisz borszakot ekozni, némit szasztazásbeló.
0: Csillu podárta, macamazú, konkáó. Kárava szakta, a folyfulkáó.
1: Matyapán, a tumbepán szemben nagaró.
0: Szasztalamó, szukamajacsivagirámó.
1: Együnk valahát esemény.